Vagy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, hogy a kardok, h